čas. Nemyslím na karte, pomalo sam dalek. Igri koja traje, ne pratim ko dijeli.